De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, rit, nála, talá, anyá, anyá, de rit, nála, de talá, de rá, anyá, ódri, de talá, et, ádri, de la, da, ja, te, rit, talá, nála, de rit, nála. Húj, de la, ja, da, ja, da, ja, de rit, da, ja, ja. Oj, te, de, da, ja, de rit, talá, ja, te, rit, da tala na ya o ti ta inya la jo ya dri da tala la ri na ya o dri da tala la dri da tala ri na tala ta li ri na la na ni ni ri da ya ya dri di ri da tala a li ni ta te na dri ri da ta li na ya Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na na ri di na.

Adame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona